0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Ha a péntek, akkor dal premier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engednie a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású, amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az e-heti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 92.1. Mamma mia,
1: mondd el te gyönyörű meg. Radio Pulse.
0: Pulzus Rádió.
2: Felhívás. Oholos anyja.
3: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
4: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
5: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
4: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
5: A tanév kezdése megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelőhelyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelőhelyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
4: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
2: Фельгівашт холодтак.
1: Ви почули оголошення?
2: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládok szemmel.
6: Minek küldesz még egy képet?

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Örömmel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy ma reggeli Isten tiszteletünk keretében kiszolgáljuk a keresztség sákramentumát, megkereszteljük Balog László gyermeket. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól a 20. terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menve Jézus szólt nekik mondva, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamint hallgassátok meg, kedves testvéreim, mára rendelt új szövetségi igeszakaszunkból is Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, az első 10 versből. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a törvénytekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Eddig Istennek írott igéje, gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, kedves család, előttünk van Istennek igéje, amit a bibliaolvasó kalauz szerint a mai napon egyébként is olvasnánk a gyülekezetben, és olyan szépen rámutat arra, hogy mégis ezen a napon olyan igét olvasunk, ami a legfontosabb dolgokról beszél a számunkra, és a legfontosabb dolgokat szeretné a ti szívetekre is oda helyezni. A mai igeszakaszunk elsőként visszavezet a régihez. Visszavezet bennünket az ószövetségi időkbe, arra, hogy hogyan történt a bűnért való áldozatoknak a bemutatása. Tudhatjuk azt, hogy az Ószövetség idején, mielőtt Krisztus áldoztatott volna meg, bemutatták évenként a bűnért való áldozatot. Újra és újra. És éppen arra hívja fel Isten igéje ma reggel a figyelmünket, hogy szükséges volt az, hogy újra és újra bemutassák ezt az áldozatot. Hiszen valójában nem szüntette meg az embereknek a bűneit, nem törölte el. Mert ha így lett volna, azt olvassuk az igébe, akkor ezek az emberek nem éreztek volna bűntudatot. De ha őszintén állunk a magunk életébe az Isten előtt, ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen a mi életünk, kik is vagyunk mi, és milyen szent és tiszta az Isten, akkor meg kell vallanunk magunknak, hogy nem vagyunk egyenesben az Istennel. Hogy van tartozásunk az Isten felé. Hogy a mi életünk nem állhat meg az Isten előtt. És amikor az emberre rászakad ez a bűntudat, akkor megpróbál tenni valamit. Valamit tenni, amivel jobbá lehet, jobb emberré lehet, amivel úgy gondolja, hogy odaállhat az Isten elé. Nagyon sok embernek ilyenkor eszköze az, hogy adakozik. Mert ha én lemondok valamiről, ami az enyém, és odaadom másnak, akkor kicsit jobb embernek érzem magam. És akkor talán az Isten elé is másként állhatok, akkor talán nem lesz ott az a bűntudat, nem lesz ott a magam gyarlóságának a terhe. Hogy elkezd templomba járni, hogy bármilyen más cselekedetekkel elérni, hogy egy kicsit előrébb legyen az ő élete, egy kicsit jobb legyen az ő élete. Hogy ne látszódjon annyira az a szakadék, ami Isten és ember között van. Megpróbál egyenesbe jönni az Istennel. De aztán ugyanoda jutunk, mint ezekkel az áldozatokkal. Valamit teszünk, aztán ugyanúgy érezzük azt, hogy mennyire kicsi az ember ebben a világ mindenségben, mennyire kicsi az ember az Isten előtt, mennyire bűnös tud csak lenni az én életem a Szent Isten előtt. Mégis hiányzik valami. Valami, amit nem lehetett betölteni a saját cselekedeteimmel, a saját gondolataimmal. És ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ettől a ponttól két választási lehetősége van az embernek. Az egyik az, hogy megpróbálja ezt az űrt valamivel feltölteni. Mindig feltölteni valamivel. Elnyomni azt. Jönnek újabb és újabb cselekedetek, újabb ötletek, hogy mivel lehetne úgy érezni, hogy teljes az életem. Mivel lehetne elérni, hogy jól érezzem magam a magam életébe. De hogyha arról beszél az ige, hogy azok az áldozatok, amelyeket az Ószövetségben az Isten maga rendel el, és nagyon aprólékosan betartja az ő népe, és mégis szükség van arra, hogy újra és újra bemutassák, mert azok sem voltak elég arra, hogy eltöröljék a bűnt, hogy egyenesbe hozzák az ő népét Istennel, akkor hogyan is gondolhatnánk, hogy azok a cselekedetek, amelyeket mi magunknak találunk ki, azok majd el fogják ezt érni. Majd odaállhatunk az Isten elé, majd nem fogjuk érezni ezt a bűntudatot, vagy ezt a hiányérzetet. És a másik lehetséges út az, hogy az ember rájön, vagy leginkább elfogadja azt az igazságot, amelyet a harmadik vers így fogalmaz meg, de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Hogy ezek az áldozatok az Ószövetségben is annyit értek el, hogy az embert emlékeztetik arra, hogy milyen bűnös, és hogy nem állhat meg a Szent Isten előtt. Elfogadjuk azt, hogy mindazok a cselekedetek, amelyeket mi kitalálunk magunknak, és megpróbáljuk az életünkbe besűríteni, azok mindig csak emlékeztetni fognak bennünket. Emlékeztetni arra, hogy nem állhatunk az Isten elé. Emlékeztetni arra, hogy milyen hiányos a mi életünk. Hogy milyen sok gyarlóságunk van, milyen sok esendőségünk van. Mert lehetetlen, ahogy írja az ige, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljen el. Lehetetlen, hogy amit mi magunknak kitalálunk, hogy azzal töltsük meg az életünket, ez egyenesbe hozzon bennünket az Istennel. És ahogyan visszavezet a régibe, az Ószövetségibe, a mai igénk, ugye elvezet bennünket ezen keresztül az embernek a legnagyobb nyomorúságáig. Amikor szembe találja magát azzal, hogy bármennyire is próbálkozom, semmit nem tudok tenni azért, hogy az Isten előtt megállhassak. Hogy az a világ, az az isteni valóság, amiről a Szentírás legelején és legvégén olvashatunk, az valamilyen képpen az enyém is legyen és részese legyek ennek. És akkor mi marad a magunk erejéből? Marad ez a földi világ. Marad 30, 60, 80 esztendő, kinek mennyi adatik. Isten nélkül eddig tudunk eljutni. Addig, hogy kihasználjuk ennek a földi életnek a lehetőségeit. Megpróbáljuk megtölteni minden jóval az életünket, és ami nehézség, ami bűntudat, ami hiány, azt megpróbáljuk minden módon elnyomni. De ez a fajta élet semmi másra nem emlékeztet bennünket, csak újra és újra, az ember nyomorúságára, hogy ennyit tudok önmagamért tenni. Igazából nincsen lehetőség a kezemben, csak emlékeztet bennünket a magunk gyarlóságára. És testvérek, ebbe a világba, ebben a nyomorúságban, ebben a lehetetlen helyzetben lép bele Jézus Krisztus, amikor azt olvassuk, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ebbe a világba lép bele az Isten fia maga engedelmességével az atya felé. Azzal a szándéka, hogy ő lesz az, aki teljes mértékben teljesíti az Istennek az akaratát. És mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön. Hogy az az örökké valóság, az az isteni világ, az minden emberé legyen. És nem majd legyen az övé, hanem már itt ebben a földi életben tudjon úgy élni, hogy az a teljesség az az övé, és annak ő részese. És egy teljesen más látásmóddal ajándékoz meg bennünket. Ő az, aki meghozza azt az áldozatot, amire igazán szüksége volt az embernek. Ami már nem bikáknak vagy bakoknak a vére, hanem az Isten egyszülött fiának a vére. Ő, aki a szent, a bűntelen átokká lett, értünk. Ez az az áldozat, amire igazán szüksége volt az embernek. És ezért nincs szükségünk arra, hogy ilyenfajta áldozatokat hozzunk a magunk érdekében. Nincs arra szükségünk, hogy a magunk cselekedeteivel megpróbáljuk jobbá tenni a magunk életét, megpróbálva legjobbat kihozni magunkból, mert nem fog sikerülni. Csak újra és újra emlékeztetni fog bennünket a magunk esendőségére. Amire igazán szükségünk van, az, hogy megértsük, hogy elfogadjuk a Jézus Krisztus áldozatát. Azt az engedelmességet, azt a tiszta áldozatot. És ez adatik nekünk. Nem tehetünk érte semmit. Hiába próbálkozzuk megszerezni a saját erőnkből, ezért nem nekünk kell tenni valamit, hanem azt megérteni, ahogyan az Isten a kegyelmébe befogad bennünket. És egy-egy keresztelő alkalmával jó erre visszatekinteni, hogy előttünk van egy gyermek, és tudhatjuk, ismerhetjük az ő életét, hogy mennyire szüksége van arra, hogy legyenek körülötte külső emberek. Legyenek olyan emberek, akik biztosítják az ő életét. Ha visszagondoltok, ahogyan belépett ebbe az életbe, újszülöttként, csecsemőként, és semmit nem tudott önmagáért tenni. És arra volt szüksége, hogy körülvegyék, és megtartsák az ő életét. Hát így állunk az Isten előtt is. Hogy a mi életünkért tenni nem tudunk semmit. És láthatjuk, ahogyan növekszik, ahogyan egyre nagyobb, egyre több mindent tud megtenni, hogy ő is próbálkozik. És talán sokszor meg is mosolyogjuk, hogy milyen a gyermeki próbálkozás, hogy olyan esetlen tud lenni, mert még gyermek. De az Isten előtt mi mindig ilyen gyermekek vagyunk, ami esendő próbálkozásainkkal. Hogyha nem fogadjuk el, hogy ez ajándék, hogy erre a kegyelemre van igazán szükségünk, azért, hogy az övéi lehessünk. Hogy azt az űrt, ami időről időre nagyon rá tud szakadni az emberre, azt az Isten tudja betölteni a maga ajándékaival. Hogy meg tudjuk tapasztalni azt, hogy teljes életet élhetünk. Akkor is, hogyha érnek bennünket külső nehézségek, külső nyomorúságok. De ez az áldozat tudja felemelni a mi tekintetünket. Felemelni az örökké valóságra. Megtölteni az életünket, hogy túllássunk azon, ami most itt talán nehézség, itt talán nyomorúság. És hadd helyezzem különösképpen a szívetekre azt, hogy nektek úgy kell az örök élet felé tekinteni, hogy ez a gyermek, aki rátok bízatott, ő is meglássa ezt. Ő is tudjon abba az irányba nézni, ő is meg tudja ismerni rajtatok keresztül, hogy amire igazán szüksége van, az a Jézus Krisztus áldozata. És azután az Isten maga fogja föltölteni az ő életét, és betölteni nagyon sok mindennel. Ezt kell megtanítani, ezt kell továbbadni, hogy amikor majd felcseperedve ő maga is eljut arra, hogy felismerje a saját hiányosságait, a saját gyarlóságait, hogy szembesüljön a hiánnyal az életében, akkor tudja azt, hogy hova kell fordulnia. És különösképpen szeretném a szívetekre helyezni, hogy ezt nem otthon egyedül tudjátok megtenni. Ehhez kellenek testvérek, ehhez kell közösség, ami megerősíti az embernek a hitét, amikor elgyengül. Ehhez neki is közösség kell, hogy együtt együtt a saját testvéreivel, a saját közösségével tudjon járni az Istennek az útján. Adja az Úr, hogy mindannyian meg tudjunk erősödni abban, hogy mennyire szükségünk van a Jézus Krisztus áldozatára, hogy nem magunk erejéből próbáljuk teljessé tenni az életünket, hanem elsősorban az Istenhez ragaszkodjunk, és higgyük el azt, hogy valóban ráadásul adatik meg nekünk minden, amire szükségünk van, de elsőként keressük az Isten akaratát és az Isten országát. És adja az Úr, hogy ezt tudjuk majd tovább is adni a magunk életében, a mellettünk levő embereknek, vagy akár a következő generációnak. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az Egyetemes Keresztény Anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztény Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, amelyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a Keresztény Anyaszentegyházba szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Csendesedjünk el, kedves testvérek, és imádkozzunk a gyermekért. Felséges Isten, mennyei Atyánk, Te azt ígérted, hogy ahol összegyűlünk a nevedben, Te ott leszel közöttünk. Te azt ígérted, Jézus Krisztusunk, amikor felmentél a mennybe, hogy Te velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Urunk, úgy szeretnénk belekapaszkodni ebbe az ígéretbe. Úgy szeretnénk megerősödni ezáltal, amikor szembesülünk a magunk esendőségével, szembesülünk a magunk gyarlóságával, amikor kicsinnek vagy bűnösnek érezzük magunkat, amikor olyan üresnek érezzük az életünket, és nem teljesnek. Szeretnénk, Úrunk, ebbe belekapaszkodni, és megerősödni a hitben. És megerősödni abban, hogy elsőként a Te áldozatodra van szükségünk. Elsőként arra van szükségünk, hogy valóban a Te gyermekeid lehessünk. Add, Urunk, hogy ne a magunk erejéből próbáljunk meg hozzád közelebb kerülni. Ne a magunk próbáljuk meg az életünket teljessé tenni. Ne csak eddig a földi életig látsunk, és ennek az örömeiig, hanem tudjunk a Te mennyei világodra tekinteni. Ha tudjuk elhinni, hogy mi annak a részesei lehetünk, és keressük elsőként a Te országodat és a Te igazságodat, és higgyük el, hogy Te leszel az, aki betöltöd a mi életünket mindennel, amire szükségünk van. Te leszel az, aki velünk vagy magasságban és mélységben. És különösképpen könyörgünk, Urunk, ezért a családért, ezért a gyermekért, Te légy ott az ő életükbe. Te légy be az ő életükbe a Te jelenléteddel. Te vidd magadhoz közelebb őket, de add, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és a Te utadon tudjanak járni. Te légy az, aki alkalmassá teszed őket, és felkészíted őket az ő fogadalmuk megtartásához, hogy valóban úgy neveljék ezt a gyermeket, hogy legyen hite, amiről vallást tehet, és könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünkért is, te tégy minket is készszé a mi fogadalmunk megtartásához, amit újra és újra minden keresztelőkor elmondunk és megtartunk, hogy mi ezeknek a gyermekeknek a hitbeli neveléséért mindent megteszünk, amit ránk bízol, ami tőlünk telik. Add, Urunk, hogy meglássuk ebben a mi feladatunkat, és tudjunk hűek lenni a mi fogadalmunkhoz. Te légy az, aki megáldod ezt a családot, megáldod ezt a gyermeket a te jelenléteddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket.
3: Testvéreket továbbra is hívogatjuk a bűnbánati alkalmainkra. Ma délután 5 órától tartunk bűnbánati istentiszteletet, holnapi napon pedig, ahogy megszokott rendszerint, reggel 8-tól és délután 5 órától. Isten áldja gyülekezetet.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal istentiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Bajnokok Ligája után kialakult az Európa Liga mezőnye is. A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a kettős ember hátrányban befejező Trabzonsport, így az első mérkőzésen szerzett egy gólos előnnyel együtt maga biztosan 5-0-ás összesítéssel jutott be az Európa Liga 36 csapatos főtáblájára. Továbbá a Benfica, az Anderlecht, a Salzburg, a Viktoria Plzen és a Besiktás is kvalifikált magát az alapszakaszba. Ferencváros na domašnju ste Dioni Premier Trabzonspor za Hunkom 4-0. Угорський чемпіон впевнено пройшов далі за сумою двох зустрічей за Хунком 5-0 і кваліфікувався до основного етапу Ліги Європи, який цього сезону складатиметься з 36 команд. До основного етапу також пробилися Бенфіка, Андерлехт, Зальцбург, Вікторія Пізень та Бешикташ. Монакоба megtartották a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását, ahol az új 36 csapatos bajnoki rendszer ismét óriási rangadókat hoz. A nemzetközi sportlapok kiemelik, az Arsenal a 15-szörös győztes Real Madriddal találkozik, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig a Manchester City-t, a Barcelona és az Aston Villát is megkapta ellenfélnek. A Manchester United és a Bayern München újabb klasszikus európai csatát vív majd, miközben több újonc is bemutatkozik a főtáblán. Komó, a Lászka, a Viking és az Azeris Szabák is ott lesz az élmezőnyben. A Shakhtar Donetsk rendkívül nehéz sorsolást kapott, az ukrán bajnok a Real Madriddal és az Interrel is összecsap az alapszakaszban. Az első fordulót szeptember 8-a és 10-e között rendezik. У Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. В оновленому форматі на вболівальників знову чекають гігантські європейські протистояння. Арсенал зіграє проти 15-разового переможця турніру Реала, а чинний дворазовий чемпіон Паріс Сен-Жермен отримав надзвичайно складний календар. На парижан чекають матчі з Манчестер Сіті, Барселоною та Астон Віллою. Манчестер Юнайтед та Баварія проведуть чергове історичне європейське дербі, а на головній стадії турніру дебютують Комо, Ласк, норвезький Вікінг та азербайджанський Сабах. Чемпіон України Шахтар отримав дуже важких суперників серед опонентів Реал Мадрид та Інтер. Перші матчі основного етапу відбудуться з 8 по 10 вересня. Az új Bundesliga szezon egyértelmű esélyessel indul, a Bayern München két domináns év után ismét a liga legerősebb csapatának tűnik. A keretidőben megerősödött, a fő kérdés pedig az lesz, mennyire lesz eredményes a Kane-Olise csatár duó. A Borussia Dortmund továbbra is a fiatalitás útját járja. Adeyemi és Brandt távozása után érkezett Karekász, Konstantelias és Inácio. A középpálya erős, de a védelem továbbra is ingadozó. Az RB Leipzig új vezetőedzője intenzív, fegyelmezett játékot szervez. A csapat okozhat meglepetést, de a Bayern München szintjétől még messze van. A Bayern Leverkusenban Xabi Alonso éra után új korszak kezdődik. Az új edző Carles Martinez kiválóan dolgozik a fiatalokkal, a cél reálisan a top 4 visszaszerzése. A szakértők szerint a Bayern München torony magas esélyesként vág neki a szezonnak, míg a Dortmund, Leipzig és a Leverkusen különböző fokú átépítésben vannak. A bajnoki verseny várhatóan ismét rövid lesz. A Bundesliga ma este indul a Bayern München Stuttgart mérkőzéssel. 20:30. Новий сезон Бундесліги стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох домінантних років знову виглядає найсильнішою командою ліги. Мюнхенці завчасно підсилили склад, а головна інтрига – результативність дуету Кейн-Олісе. А Борусія Дортмунд робить ставку на молодь. Після втрати Адеємі та Бранта прийшли Карецас, Константеліас та Іначо. Сильний центр поля компенсує нестабільну оборону. У РБ Лейпциг новий тренер Мартін Демічеліс. Стиль, інтенсивність і дисципліна. Лейпциг здатен на сюрпризи, але не на боротьбу з Баварією. Байер Леверкузен перебудовується після епохи Хабі Алонсо. Новий наставник Карлес Мартінес, який добре працює з молоддю. Байер має ресурс, щоб повернутись в топ-4. У підсумку Баварія входить у сезон як беззаперечний фаворит, тоді як Дортмунд, Лейпциг і Байер перебувають у різних стадіях оновлення. Боротьба за чемпіонство, схоже, знову буде короткою. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal, sajtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között. Az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. augusztus 28-a 10 után 14 percet erőszétapot kívánunk mindenkinek, ez a különkedés péntekedésen. Sziasztok, sziasztok, szép jó reggel, szép délelőtök mindenkinek.
6: Üdvözlünk mindenkit a mai műsorunkban is. Ez a péntek a 35. péntek legalábbis, ami a 2026-os év péntekeit tekinti, és a 240. napot írjuk most már 2026-ból, 125 nap maradt még hátra. Szilveszterig.
5: Ez az a hétvége, amit egyrészt várunk, mert hétvége, meg egyrészt nem örülünk neki, mert igazából ez a nyár utolsó hétvégéje, a nyár utolsó pénteki különkiadása is egyben, mert 2026-ban ilyen péntekünk már nem lesz, amikor elmondhatod, hogy nyári estét tölthetsz a hétvégén a barátaiddal, a családtagjaiddal, mert ugye hétfőn még mindig nyár van, de már kedden nincs. És itt az ősz.
6: Így van, hát most már az időjárás is valahogy ezt kezdi.
5: 18 és fél fok ma reggel.
6: Annyira nem, mondjuk a hét kezdeti 11-hez meg 12-höz képest, ahhoz képest mondhatnánk, hogy meleg van. Jelenleg Beregszászban 25 fokot mutatnak a hőmérők, és valami 29-30 fokig is feljebb fog majd menni. Holnap délutánra esőre lehet számítani, hát meglátjuk, hogy bejön ez a változtatás, változat vagy nem, tehát az időjárás előrejelzők jól látják ezeket a dolgokat, vagy sem, és szerintem sokan kémlelik már azt, hogy vajon szeptember 1-én kedden milyen lesz majd az időjárás, hogyan lehet lesz majd felöltözni, és kell-e vinnünk esernyőt, vagy elég lesz a napernyő?
5: Hát egyébként, akik a nyáron nem tudtak sok helyre eljutni, mondjuk tevegelni a Szaharába, egy sivatagi élményt nem tudtak átélni, azoknak azért most ajánlom figyelmükbe, hogy érdemes kint tartózkodni a következő napokban, mert ugye már azért tegnap látható volt, hogy az autó, fekete autókon valami furcsa jelenség volt, ilyen fehér, hogy tipikusan megmos az autót, aztán kint hagyod éjszakára, aztán pedig reggelre felkelsz, és valami fehér foltos pöttyös az igazi. Hát a szaharai por érkezik a Kárpát-medencébe, és több napon keresztül itt a hétvégén itt kiporozza majd magát, úgyhogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor mi mehetünk a hegyhez.
6: De legalább a porját fogjuk majd látni, és itt lesz majd, vagy valaki éppen a repülőszőnyegét rázta ki, és nagyobb lett a fuvallat, és egészen Kárpátaljék, a Kárpát-medencéig fújta el ezt a port.
5: Ilyen tejfehér, fátyolos égbolt az, amely ilyenkor jelen van, és hát minden, ami tiszta volt és fekete, azon nagyon jól látható lesz ez a fehér polt. Akik nagyon sűrűen mossák az autókat, azoknak most ajánlom, hogy ha még nem késtek el ezzel, akkor még azért mindenképpen érdemes arra gondolni, hogy a szaharai por, amely érkezik a következő napokon, még jelen lesz, azok mentsék a menthetőt, a por az mindenben el fog majd lepni.
6: Akkor most a fehér színű autók jártak jól, mert ugye a világon az egyik nagy talány, igaz, hogy nem autókra értették, hanem valahol, de lehetséges, hogy autónál is működik kivétel a szaharai por, hogy miért van az, hogy sötét felületen világos a por, és világos felületen meg sötét a por, hát ez a szaharai pornál ez mindig világos, úgyhogy hát ha a fehér autóval rendelkezők most könnyebben megusszák.
5: Ha már időjárás, akkor érdemes megemlítenünk, hogy több kárpátaljai nagyobb városban a vízhiány is felhozza a fejét, nem az áramkimaradásoknak köszönhetően, hanem egyszerűen az esőzések elmaradása miatt, és amennyire nem lesznek komolyabb esőzések Kárpátalján, addig például Ungváron, Huszton, Munkácson egyre nagyobb vízhiánnyal találkozunk, és ugye ez kicsit kellemetlen, amikor a nagy nyári hőségben az utolsó nyári hétvégén nem tudsz letúsolni, mert még az ötödiken nincs víz.
6: Így van, tehát még hogyha egy saját házi udvart képzelnénk el, akkor talán egyszerűbb, meg könnyebben meggyűjthető, valóban az ötödik emeleten összegyűjteni 200 liter vizet, ami talán fedezi a napi szükségletet, azt elég nehéz megoldani. Ennek megfelelően időről időre előfordul már az említett városokban, hogy a vízszolgáltatás szünetel, és valószínűleg a racionálisabb megoldás miatt hát egyszerűen a szakemberek dolgoznak azon, hogyha így marad a történet, és nem lesz eső utánpótlás, akkor egyszerűen be kell lesz vezetni az áram hiány mintájára ugyanazokat a grafikonokat, hogy mikor és hol van víz, hogy a lakók egyszerűen tudjanak mit tehát mire számítani, hogy hogyan is történjen majd az életmódjuk átalakítása.
5: Ugye a megyeszékhelyen ugye egy óriási etnikai, geográfiai változás is megtörtént, a lakosság jelentősen megnőtt a háború kitörésének a következménye miatt, emiatt az egyébként nem kisvárosra tervezett kanalizáció rendszer, illetve az ivóvíz rendszer is óriási túlterheltséget él át nap, mint nap, ez rengeteg gigantikus problémát jelent. Egyszerűen igazából a lakosság kétszer annyi vizet fogyaszt, és kétszer annyi szennyvizet termel, amelyet az elektromos hálózat sem bír egyszerűen, de itt mutatkozik meg leginkább. Ennek olyan következménye is volt, hogy az elmúlt időszakban megduplázták ezeknek a szolgáltatásoknak a költségeit, és azért igazán komoly fejfájást okoz, és ez a szárazság nem tett jót a nagy tömegek kiszolgálásában, úgyhogy egyelőre ilyen hírekkel találkozunk. Berek Szászi kis térségben a Vodokanál Kárpát-víz nem jelzett ilyen jellegű problémát, úgyhogy egyelőre ez vidékünket nem érinti, meglátjuk, mit hoz majd a hónap. Aztán fontos megjegyeznünk, ha már az árakról beszélgettünk, hogy hát az 500 grivnyásainktól lassan el kell, hogy búcsúzzunk,
6: mert ugye
5: kikopnak. Egyébként én nem is értem, mert azért nálam sok pénz nem szokott használni.
6: Nem az 500-osok kopnak.
5: Megkapom a fizetésemet, és két nappal később már nem is látom ezt a pénzt. Én nem tudom, hol kopik el az a sok 500 grivnyás, amely ország szintén milliós példányszámot jelent, és hatalmas amortizációs költséget ró az országra, illetve a bankrendszerre, de hogy elképesztő, viszont újra egy pénz, egy megszokott pénz formától, azaz hát igazából egy kibocsátás évtől kell elbúcsúznunk a következő időszakban, szép lassan kivonják a pénzt, amikor a bankautomata beveszi, azt már nem fogja visszaadni.
6: Így van, tehát nem kell attól tartani, mint az 5 meg a 10 gépnyások esetében, hogy akkor most váltható, nem váltható, és már csak az érményt fogadják el, vagy sem, hanem egyszerűen annyi történik, szinte láthatatlan módon, hogy a régi pénz bekerül a bankrendszerbe, és onnan már ki nem jön, hanem helyette az új kibocsátás érkezik. Hát talán akik a pénz érméket vagy bankjegyeket gyűjtik, azoknak most érdemes még elspájzolni, hogy az ezelőtti éveknek a kibocsátásából legyen egy-egy példa legalább, és akkor úgy majd egy teljes gyűjteményt tudnak bemutatni, mert hát utána, hát végül is nem is tudom, hogy hol is semmisítik meg ezeket a bankjegyeket, végül is papírból van, tehát gondolom, hogy ennek megvan a módja. valószínűleg, vagy tömítőanyag lesz
5: Jutka
6: belőle.
5: Jutka néni a banki hivatalos.
6: Mondjuk elég drága fűtés. Láttam már sorozatban a hasonlót, igaz, hogy ott nem feltétlenül legálisan keresték meg a pénzt, és köbméter számra tárolták, és gyújtósnak használták. Tehát ott ül a kárpátai ember, hogy hát azért adtam volna neki egy-két hasább tölgyfát, csak dobjon már ki egy-két hasább dollárt, vagy valahogy így működhetett volna, de hát valóban ez egy költséges, vagy nem is tudom, hogy a papírpénz az újra hasznosítható-e, és akkor majd egy újat kapunk. Hát ugye nem sokára érkezik a 2000...
5: Tüzelőanyagként újra hasznosítható.
6: igen, csak drága tüzelő, tehát igen, ilyen szempontból.
5: Ez a legdrágább tüzelő. Egyébként fontos megjegyeznünk, hogy azért én nekem elindult a fantáziám azon a téren, hogy hát ugye az 500-as most megvonják, akkor a 2000-est éppen most akarják kihozni. Hát én szívesen becserélem az én meglévő 500-asémet két új 2000-esre.
6: Gyorsan kerítünk még sok.
5: Ugye ez valamikor, ha minden igaz, akkor pár napon belül egy hét múlva, hát szűk egy hét múlva, jövő csütörtök, a 4-én kerül be a forgalomba. Egy kedves barátom a hétvégén elhagyott 2000 grivnyát a zsebében, és kérdeztem, hogy egybe volt? Azt mondja, igen, hogy egybe volt. Na jó, akkor mert csak szeptember 4-én fog kijönni.
6: De neki már megvan a külön kiadás.
5: A külön kiadás, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az új pénzéremre, és aztán ez is meg fog majd jelenni. És azért azt mondják a szakértők, hogy nem az infláció miatt van ez, hát ennek örülök, ezt ők kijelentették. Szerintem azért valamifajta, ez defláció, igazából nem is infláció. Viszont amiért, ha emlékszünk gyermekkorunk nagy dolgaira, ugye éppen beszélgettünk is vannál, hogy azért volt olyan, hogy 50 kopekes fagylalt.
6: Volt. Amit nehezen emlékszünk már rá.
5: Sok éven keresztül 50 kopekes fagynak hívtunk, még akkor sem, amikor már bőn 10 grivnyába került meg. Úgyhogy volt ilyen, és 30 kopek volt Berek Szászban, itt a postával szemben, nem mondom a helynek a nevét, a gömbfagylalt, és hogyha volt 60 kopeked, akkor ritkán volt,
6: akkor de
5: 50 kopekért néha adtak kettőt, mert volt ilyen kedvezményű, 50 kopekért kettőt adnak, és volt egy a mozival szemben egy nem tudom milyen nevű presszó, egy nagyon régi presszó, ahol tölcséres irénke presszó.
6: Nem emlékszem. Ez nem ott volt.
5: Igen, egy másik, de a lényeg az, hogy tölcséres fagylaltot lehetett vásárolni 50 kopekért. Hát az egy fantasztikus dolog volt, úgyhogy ez a mozival átellenben helyezkedett el, úgyhogy ott lehetett tölcséres fagylaltot vásárolni, és amit én még kiemelik, az a Berek Szász szinte minden pontján megtalálható diákok nagy örömére, a magárus néni.
6: Abszolút.
5: Aki egy kis nem tumbocskán, hanem egy ilyen hokedlin.
6: Egy hokedlin,
5: kis székkel, egy régi plé tálcán felhalmozva, néha két kupac volt, fehér, illetve fekete mag is, és volt kis pohár, 25 kopekért.
6: 2 decis pohár, így van.
5: És volt nagy pohár, 50 kopekért.
6: És ugye volt a világos, meg volt a fekete, igen, abba is válogathattál. Hát azt hiszem, ott már csak pergeltet lehetett venni, és hát ott nézted, hogy ez most tovább pergelték, vagy kicsit rövidebb ideig.
5: Igen, ez a néni még nagy élmény volt számomra, és ez a csomagolás volt teljesen autentikus, és abszolút teljesen környezetbarát. A régi újságokat, amiket azért rendszeresen jártattunk magunknak, azokból egy ilyen háromszög forma, és abból lett a kis tölcsér összezárva, igazából bontatlan állapotban teljesen tökéletesen megőrizte a termék minőségét, fantasztikus élmény volt, és nagy örömünkre.
6: És talán környezetbarátabb is, mint a mostani, hiszen magot, szotyolát most is lehet vásárolni, de hát mindenképpen műanyag csomagolásban. A mostani laptopokba és mobiltelefonokba egyszerűen nem lehet. Hiába sajtóterméket nézünk rajta, de ebbe szotyolát belecsomagolni nem lehet.
5: Ebben a két órás műsorban is szeretnénk témákkal foglalkozni. Több területen zajlanak az események Beregszászi kistérség illetében, e kapcsán az iskolakezdés, illetve egyéb témakörökben is szeretnénk Beregszászi önkormányzatok vezetőjét, Babják Zoltánt meghívni stúdium kerekasztalához. Vele beszélgetünk majd a terveink szerint. Illetve már iskola kezdés, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet egy országos adománygyűjtési akció szervez immáron 16. éve. Kimondottan a tanévkezdésről szól, de idén kicsivel nagyobb teret adnak az év közben lévő utánkövetésre, és e kapcsán Fekete Dániel, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója fogadta a felkérésüket. Vele beszélgetünk majd a második órákban.
6: Szóhagynyisnyi hajszín, a Sőperedácsi, Zoltán Babják, Holová, Berehívszkai, Miszkai, Teritoriálnyai, Hromádai, tá Dániel Fekete, direktor, fundraisingu, ta kommunikácii, Uharszkai, ekumeničnai služby do pomohy.
5: Megyünk is tovább zenével, a háttérben Herébészt énekel és Dániel Fi együtt, hogy bár csak lennék. 10-25 perc van, jövünk vissza a különkedes péntek adásával. Percek múlva a reklám után újra itt vagyunk. Írjatok, osszátok meg a műsort, és külön köszönjük a technikai információkat. 0957 0907 09 SMS Viber számunk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Tízóra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól. Akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség és Beregszász városának polgármesterét. Szóhagyni známé a stúdiói Zoltán Babják, Berehívszki Miszkei Holová. Üdvözlőjük polgármester úristen hozta.
4: Üdvözlöm a szerkesztőrokat, köszönöm szépen a meghívást.
2: Polgármester, nagyon rohan az idő, a nyár utolsó hétvégén vagyunk, és tényleg jövő héten megindul a tanév, amely Beregszászi kistérség esetében nagyon sok kérdés hozott még a nyári időszakban. Meg lesznek az iskoláink tartva, meg tudjuk elnyitani minden helyen a különböző szinteket, és mennyire sikerül a kihívásoknak megfelelni, szeptemberig elvégezni a munkát. Azt viszont már látjuk, és nyomon követtük az eseményeket, hogy azért jobban állunk, mint gondoltuk ezt még a nyár derekán.
4: Igen, intézményeink készek arra, hogy elindítsuk az oktatási folyamatot szeptember 1-jével. Kedden nagyon sok ember boldog, mosolygó arccal fog iskola kezdésre, második osztályra, 11. osztályra érkezni szülőkkel együtt, és ez a szeptember 1-je teljesen más tesz, mint az összes többi szeptember 1-je független Ukrajna idejében, mert az elnöki programnak megfelelően most kezdünk olyan étkeztetési rendszerben, ahol gyermekeink első osztálytól 11. osztályig ingyenes meleg étellel lesznek ellátva. Ez egy olyan folyamat, amiben tulajdonképpen mi 4227 gyermeket fogunk fogadni iskoláinkban, és az iskoláknak a mennyisége 21 a kistérségben. Ebből a 21 iskolából 11-ben saját konyhával fogják az iskola igazgatósága megszervezni az étkeztetést, 10 iskolában pedig catering szolgáltatást fognak rendelni. Beszállítókra meglettek szervezve, a versenyek megvannak, a nyertesek, és ezek a nyertesek fogják szállítani melegen tartható boxokba az ételt gyermekeink számára. Mindenkinek nagyon nehéz szakasz lesz ez, mert egy vadonatúj rendszert kell, hogy érvényesítsünk. Természetesen tartok attól, hogy a kezdeteknél lesznek kisebb-nagyobb fennakadások. Én kértem minden iskolaigazgatót hozzátéve azt, hogy mindennemű segítséget a Beregszászi önkormányzat megadott, és vásároltunk is több millió grimnyára olyan eszközöket, illetve konyhai berendezéseket, amivel ennek a megszervezését mi meg tudtuk segíteni, és bízom benne, hogy emberi tényező, technikai tényező lesz-e, mint akadályoztatás abban, hogy ez elinduljon. Tudjuk, hogy milyen a szeptember 1-je, általában gyerekek hány órát szoktak tartózkodni az iskolába egy első csengő után, ennek ellenére az étkeztetést szeptember 1-től elindítjuk. Bízom benne, hogy a szülőktől is tudunk kapni visszaigazolásokat, a Beregszászi önkormányzat pontos statisztika adatokat fogja ki lekérni minden iskolától, hogy hogyan fogadták az új menüt. Esetleg voltak olyanok, akik nem kértek belőle, vagy csak részben tudták elfogyasztani. Bízom benne, hogy a rendszer megfelelően tud adaptálódni majd ahhoz az elvárásokhoz, amit a gyermekén 2026-ban, 27-ben a gasztrokultúrájukban előnyben tudnak részesíteni. Én szurkolok minden igazgatónak és minden konyhai menedzsmentnek, hogy ez meg tudjon történni úgy, ahogy a nagykönyv írja. Nagyon fontos, egészséges étkezést kell, hogy biztosítsunk a gyermekeink számára, meleg ételek kell, hogy legyenek, és a foguknak megfelelő ényenc fogások kell, hogy majd bekerüljenek. Fogjuk látni mindjárt, és várom majd a visszaigazolásokat akár a Facebookon, akár más csatornákon keresztül, hogy ez mennyire sikeresen tud működni.
3: Mennyire tudja a költségvetés ezt az új tételt rugalmasan kezelni, meddig vannak úgymond biztosítva ezek a források?
4: Állami forrásból történik az ételeknek a megrendelése. A catering esetében mi mellé kell, hogy tegyük azt az összeget, ami a kiszállítás és a logisztikát illeti. ezek az eszközök rendelkezésre állnak. Nyilván a költségvetésünk az éves költségvetés, az oktatás pedig szeptembertől május végéig szokott dolgozni, tehát nyilván egy 2027-es költségvetésbe pedig előre fogjuk tudni irányítani, irányozni azokat a tételeket, amivel a teljes évet le tudjuk majd zárni. Ebben fennakadás nem kell, hogy legyen, a tételek rendelkezésre állnak. El kell, hogy mondjam, hogy változás van az oktatási intézményeinkben, a zeneiskolai tételekben is. A végrehajtó bizottság legutolsó ülésén szeptember 1-től a zongorára, gitára és az énekre az önrész a szülők oldaláról 380 grivnyára emelkedik. A koreográfia a fúvós
3: hangszerek?
4: Fúvós hangszerek és a kórusban való éneklésre pedig 315 grivnyára. Ezek a mostani árakhoz képest, amiket látunk a boltokban, meg a benzinárat, ha nézzük, akkor ezek nem jelentős változások, nyilván egy 20%-os emelkedésről van szó, ezt kénytelenek vagyunk tartani, és természetesen alá kell húznom, hogy van egy speciális kategória, ami a nagycsaládosokat, az árva gyerekeket, vagy a katona árvákat illeti, így ezek esetében ingyenes az oktatás, ezt az önkormányzat fogja kompenzálni.
2: Egy fontos témakör, amely az elmúlt időszakban azért nagyon sok esetben több várost érintett a személy telepégetése kapcsán. Sokan arról számolom, hogy újabb füstöt látnak, észlelnek a beregszászi hulladék lerakatban. Miről van szó?
4: Tisztázzuk a dolgokat. Ez a technogén katasztrófa, ez lezárult több mint 2 hete. Óriási terhelés volt mindenki számára, majdnem 24 órát dolgoztunk minden nap, és egész héten keresztül addig, ameddig nem lokalizáltuk először, utána pedig megszüntettük teljesen az égés termékek kibocsátását. Azóta sok minden történt, jelentős mennyiségű föld lett behordva a beregszászi szeméttelepre, ami azt jelenti, hogy egy jelentős burkot tudtunk képezni, körülbelül az 1/3 már le van takarva, ami azt jelenti, tulajdonképpen ez kizárja annak a lehetőséget a jövőben. Ez a réteg meg tudjon gyulladni. Természetesen mindenki levont ebből a konzekvenciát, ez a probléma, ez óriási terhelést jelentett az önkormányzatra. A rendvédelmi szervek folyamatosan foglalkoznak azzal az üggyel, hogy mi legyen a kompenzációval. A Bereg Vertikál a szemét lerakónak az üzemeltetője, 7 millió grivnyás büntetést kapott az ökológiai szolgálattól. Természetesen ez most vizsgálat alatt áll, hogy jogos, nem jogos, mi van ezzel a dologgal. Engem nem a büntetésnek a méretaránya érdekel, hanem az, hogy ne tudjon soha többet megismétlődni. Abban az esetben, hogyha a búdózere a Bereg Vertikálnak tudott volna működni a tűz első órájában, meg tudtuk volna akadályozni. A buldozer elromlott, és ameddig az ungvári buldozer meg nem érkezett, ez 2 nap késéssel, addig természetesen olyan dolgok történtek, amelyeket nem tudtuk befolyásolni. Óriási munkát végeztek a tűzoltók, nagyon hálás vagyok nekik. Több önkéntes vett részt ebben a munkában, és több városi vállalkozó konkrétan segítséget nyújtott üzemanyagban, vagy speciális technikában ahhoz, hogy mi meg tudjuk ezt akadályozni. Be kell kerítenünk a szemétlerakót, és természetesen a rekultivációja meg kell, hogy kezdődjön. Ez, amiről most beszélünk, hogy földréteg lett ráhordva, ez nem tekinthető rekultivációnak, mert a rekultiváció az fóliával való letakarást is jelent egy idejűleg, ezért ezt majd utólag erre a földrétegre is rá kell ezt majd helyezni, és ha stimmel és egyetértést tudunk majd a képviselőtestülettel teremteni, akkor a jövőben, a rekultiváció után, akkor ezt a földterületet, ezt a dombos részt, akkor egy parkát tudjuk majd átalakítani, és tulajdonképpen eltűnik Beregszászból azután, hogy Jánosiba megnyílik. El kell mondanom a rádióhallgatóknak, hogy tegnap volt egy eléggé bőbeszédű megbeszélésünk a kistérségi vezetőkkel. A beregszászi járásban részt vett ez a megbeszélésen Sesták Oszkár elnök úr, a Tiszegi TC vezetője, aki a forrást biztosította a jánosi lerakónak a, az építéséhez. Továbbra is úgy állunk, hogy az átadás nem történt meg. Az átadás átvétel folyamatban van, és ezek a folyamatok úgy néz ki, olyan ígéretet kaptunk, hogy a legjobb időzítés szerint január 1-ére meg tud történni.
2: Ez amennyiben... csak dokumentációt jelent, vagy vannak hiányosságok, amiért nem lehet átvenni ezt az ingatlant? Ez nagyon fontos kérdés, sokan felteszik ezt.
4: Dokumentációban vannak olyan hiányosságok, hogy azok az előzetes tervek, amelyek 2013-ban születtek, azokat 2021-22-ben vitelezte ki, és természetesen a módosultak a bevásárlási árak, amik nem voltak összhangban a kivitelezési árakkal. Tehát tulajdonképpen a terv és a kivitelező munkája közötti eltérő összegben kell, hogy megfelelő módosításokat tudjanak ösztökélni, és ennek meg kell, hogy legyen a nyoma. A regisztráció után, amikor kész építmény lesz beregisztrálva a telekönyvi hivatalba, inventárni büro, amikor ez megtörténik a GIA-ba, ami egy elektronikus regisztrációs rendszer, akkor innentől kezdve a tulajdon önkormányzativá válik. A következő lépésben meg kell, hogy szerezzük a működési engedélyt. A működési engedélynek egy bizonyos része a licenz. A licenz beszerzésekor felmerülhetnek olyan problémák, hogy a tervezés és a üzembehelyezés közötti időszak alatt változott az ökológiai törvény, több más ukrán törvény is változott, és ennek megfelelően kell, hogy eszközöljünk módosításokat. A módosításokra kell, hogy forrásokat találjunk, vagy úgy fogjuk megoldani, hogy a működésével kapcsolatos versenyt, amikor kihirdetjük, akkor ezeket az eszközbeszerzéseket, vagy a módosításokat a versenyfeltételekbe be fogjuk tudni helyezni. Ezzel mi tulajdonképpen legkésőbb nyár közepére terveim szerint kész állapotba tudunk kerülni. Ehhez nagyon sok embernek nagyon olajozott munkára van szüksége. Egy biztos, semmiféle felkapott sajtóhír, ami szerint át lett adva, és már mi vagyunk a tulajdonosai, nem felel meg a valóságnak. Aminek mi tulajdonosai vagyunk, az a földterület, amire ez épült, és a jövőben az Európai Uniós pályázat feltételének megfelelően egy civil szervezet kell, hogy irányítsa. A civil szervezet az a beregszászi járásban lévő összes önkormányzat vezetéséből áll össze. Tehát tulajdonképpen az összes polgármester tagja ennek a civil szervezetnek. Azzal a céllal jött ez létre, hogy mindenki egyforma jogosultságot és hozzáférést tudjon kapni a jánosi lerakóhoz. Ezzel együtt el tudjuk érni azt is, hogy mindenki garanciát tudjon arra kapni, hogy a jánosi lerakóra mindenki be fogja tudni szállítani a hulladékát, szelektálva vagy szelektálás nélkül, ezt még a jövő megmutatja. A beregszászi hulladék lerakó más státuszban van, az a beregszászi kistérségnek a kompetenciája és a problémája is, ezért a beregszászi hulladék lerakóba a behordás csak azon múlik, hogy a beregszászi önkormányzat milyen döntést hoz, engedett továbbra is beszállítani idegen hulladékot, vagy nem. A tűz előtti eset egy másik politikai feltételekbe evezett tűz után még több odafigyelést követel, és azt gondolom, hogy minden kistérség saját maga kell, hogy megoldja a problémáját. A beregszászi kistérségnek van hova szállítani a szemetét, nálunk fennakadás ebben nem kell, hogy legyen. Az önkormányzat át kívánja venni az üzemeltetését, a szemétlerakó üzemeltetését mérleggel együtt január 1-től, és erre szükséges technikának a bevásárlását, ami bulldozer, grader, traktorok, ami a karbantartásához, a fenntartásához, illetve a földréteggel való keveréséhez a deponáláskor rendelkezésre kell, hogy álljon. Ez pont azért történik meg, hogy mindenféle megelőzésre ellenőrzésünk tudjon lenni, és ne függjünk olyan kivitelezőtől, aki bizonyos dolgokat nem vett figyelembe, ezért úgy alakult, hogy jelentős mennyiségű kiégés történt meg. Ez a technogén katasztrófa, ez nem ismételhetőd meg, ezért a felelősség a beregszászi önkormányzaton marad, és azért döntöttem úgy, hogy mi fogjuk üzemeltetni, hogy ne függjünk senkitől. Itt csak a lerakónak az üzemeltetéséről van szó. Teljesen más dolog az, hogy mi lesz az utcasepréssel. Azt is el szeretném mondani, hogy tervben van több technika vásárlása, hogy az emberi tényezőt ki tudjuk helyezni ebből a dologból. Ezek olyan porszívók és szippantók, amivel az utcaseprés manuális részét, tehát az emberi tényezőjét tudjuk kivenni a rendszerből, és emberek helyett pedig speciális porszívókat tudjuk majd összeszedni. A porszívó több órát tud dolgozni, mint az ember, függetlenebb a nyártól, a téltől. A téli útkarbantartás és járdakarbantartásra ugyanúgy technikát szeretnénk vásárolni. Ezért több ingatlant szeretnénk áruba bocsátani, ugyanúgy versenyen keresztül, hogy a beszerzett forrásokat arra tudjuk átirányítani, hogy stabilonban tudjuk működtetni a városkarbantartását, és azokat a tényezőket, ami a mostani állapotunkban van, ami elsősorban a behívások, a bronyok, az, hogy ki van szabad mozgásban, tudunk-e munkaerőt találni, 15 ezer grivnyája kihajlandó ezt a munkát elvégezni, inkább kiemelt fizetést adunk az operátornak, a traktoristának azért, hogy ezt a munkát úgy tudja elvégezni, hogy kevesebb embertől tudjunk függni. Remélem ez a minőségre is kiadással lesz, de ez a jövő évnek a zenéje és a jövő évi bevásárlásunknak kell, hogy a végeredménye legyen az, hogy porszívókat fognak látni a beregszászi utcákon, és ezzel együtt tudjuk a listáját is növelni azoknak az utcáknak, ahol a seprés megtörtént. Az utcáknak csak a 30%-a volt a városban ebben a hálózatban, szeretnénk növelni több mint 50%-ra. Nyilván csak a szilárd burkolattal ellátott utcákon lehet ezeket a munkálatokat elvégezni, a többi utcán nem lehet porszívózni, ahol nincs szilárd burkolat, más megoldást kell, hogy találjunk erre, ezen még fogunk dolgozni, és ugyanúgy az utcai világítás kapcsán. Ma is kaptam kritikát annak kapcsán, hogy valahol egy-két utcán még nincs világítás, tehát a vihar elősen megnyírbálta a rendszerünket, és ahol sikerült akár újraindítani, és nem fedeztünk fel esetleg olyan deformációt, ami nem lett időbe kezelve, nyilván leverte. Azt írták ma, hogy már 3 hónapja való nincs világítás. Én ezt nem tudom elhinni. Na, arra kérek mindenkit, a forró vonalunkon, a Facebook oldalamra, bárhol bátran írjanak, tulajdonképpen 2 napos reakcióidője kell, hogy legyen a mi üzemeltetőnknek, aki az utcai világítást ellenőrzi, aki megnyerte ezt a tendert, ki kell, hogy a vicc is mindenhol időbe kell, hogy működjön az utcai világítás, mert az közbiztonságot és a szabad átlátható mozgást is garantálja.
2: Sajnos adásidőnk végéhez érkeztünk, több kérdést nem tudunk feltenni, majd legközelebb folytatjuk a műsort, mert percek előtt 11 óra van. Sok erőt és állás az életére, munkájára, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, még annyit engedjenek meg hozzátegyem, hogy a Mikes utcának a felújítása, amire mi számítottunk, annak a tenderére nem volt jelentkező. Most újra fogjuk hirdetni, és várjuk azt, hogy mikor jelentkezik majd. 32 millió grivnyának a felhasználásáról van szó, és egy nagyon fontos utcának a felújításáról van szó. Ezért jelzem azt, hogy nem volt jelentkező, bízom benne, hogy az elkövetkező 1 hónapban meg lesz a kivitelező, és el tudjuk kezdeni a munkálatokat. Köszönöm a lehetőséget, és bátran írjanak, bátran jelezenek bármilyen defekt, vagy bármilyen probléma van a városban, jelezenek a városházának, és reagálni fogunk.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öreg fiúk labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilosba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a beregszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilosba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadó nagy csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszán Mondva Molószról, Iván Kobál Hilosvárról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszán Holin Munkásról. Uvodou si vidbúša tradičný veteránský futbolný turnír sred hravciu kategorii 60+, jak i podarová účastnikam na pružení pojedenke ta jaskraví emociem. U pi finálach veterán Iršava peremih SK Beregvidejk a volovecká komanda v pernanos dolála Karpaty imení Vasilia Turiančeka. U mači za bronzu Berhivici vyrbali peremohu nad Mukáčevcemi. Finál miž Volovcem ta Iršavu stav spravžnju okrasuju turníru. Osnovný čas završivse bez golív, a v serii penalti gospodari Majdančeka були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Бергова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpátaljai Jevgenia Murács megnyerte a síróleres sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabad stílusú futamban ért el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpátaljai versenyző síróleres világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Az akarpátska sportsmenka Jevgenia Murács, csimpionka Ukrajna u спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlott az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra. A kárpáti 5., a Spárták a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpátaljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lasajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньket hallották.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 17 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, live stream nézőket, lett mod reklámozza a Pulzus Rádió éterén keresztül. Mondok egy telefonszámot: 066-784-9950, 066-784-9950. Ha van terméked, vállalkozásod, szolgáltatásod, vagy éppen munkaköri felhívásod, nyugodtan keresd bennünket, segítünk rádió reklám kialakításában és elkészítésében. Jó kedvezményénk is vannak ezen a következő ősz időszakban. És 11 óra 17 perc van, várunk technikai közérdekű információkat is tőletek, külön köszöntjük a rádió hallgatókat és livestream nézőket, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsorunkat a Facebook közösségi oldalunkon. Velünk van hírénk, és szép hétvégét kíván minden rádió hallgatónak, és egy-két érdekességgel megyünk tovább. Ha már hétvég, akkor tekintsünk ki a kitekintő rovatunkban.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Véget ért Pekingben a második humanoid robot világjáték, mondhatnánk így, hogy az a másik robot olimpia, amely már lassan 2025-től elmondhatóan most már hagyományá vált. 16 ország, 51 versenyszám, 2000 robot és több mint 600 csapat részvételével.
4: Így van, hatalmas megmozdulás. Hát nem tudom, hogy a nézőközönség a szintén robot volt-e, de hát valószínűleg inkább nem csak humanoid, hanem humán erőforrás is volt ott, és szurkoltak a robotoknak. Hát nem tudom, hogy egy robotnak milyen érzés lehet az, hogy hát az
2: minek őt, neki őt konstruáló,
4: így van, tehát az őt konstruáló szakemberek ne biztatják, vagy nem biztatják, hát igen, hát egy érdekes olimpia, vagy megdöbbentő, illetve talán az is, hogy ezt most már két évente megrendezik, vagyis másodikat.
2: Igen, az a meghökkentő, hogy évről évre, az a második éve vagyunk már, hatalmas egyfajta technikai ugrást láthatunk. 16 országból érkező csapatok 2000 robotja, és maga létszámban is egy óriási szám már, és izgalmas, hogy milyen eredményeket értek el. A legfontosabb sportrekordokat, ha ki akarjuk eredményként említeni, vagy emelni a listából, akkor a 100 méteres síkfutás 8,86 másodperces időben nyerte meg egy döntőst az egyik humanoid robot, Tiangong Ultra névre hallgat a leányzó, vagy a legény, nem tudjuk, a robot, és fontos megnéznünk, hogy igazából egy korábbi világcsúcsot, igen, tényleg két éves maximum, egy korábbi világcsúcsot, emberi korábbi világcsúcsot is sikerül ezáltal megközelíteni, a világrekord egyébként 9,58.
4: Igen, Usain Boltnak a világrekordja, és hát ebben az adatban egyébként mondhatnánk, hogy na jó, hát a robot hát gyorsabban szedi a lábát, hogy úgy van programozva, vagy mondjuk könnyebb, tehát láttam például olyan paralimpikont, aki hát testének az elvesztése miatt és megfelelő, vagy illetve speciális protézissel, illetve annak a használatával közel ezt a sebességet tudta elérni. Én nem ezen döbbentem le, hanem azon, hogy két évvel ezelőtt, 2025. augusztusában az első ilyen világjátékon még 21,50 század másodperc kellett ahhoz, hogy egy robot az első helyet megnyerje a 100 méteres síkfutáson. Ehhez képest a 8 feletti, de már 9 alatti eredmény, hát már sokszoros osztó, tehát bele sem merek gondolni, hogyha mondjuk ebben a tendenciában a két év múlva megversenyeztetik a robotot, akkor fénysebesség, vagy hangsebesség, vagy mivel fog majd haladni?
2: Igen, ha ez egy alatt sikerült nekik összehozni. Helyből a magasugrás 2,88 méter, ami 43 cm-re szárnyat az emberi csúcsot, ami 2,45 volt, távolugrás versenyszám 7,97 méter, hihetetlen, és a 400 méteres síkfutásnál is egy igazán 45,66 másodperces izgalmas eredménnyel zárult. Na de nem csak ilyen emberi sportokról szólt a történet, 30 klasszikus sport és művészeti ág volt, focisztak is a fiatal robotok.
4: Ilyen csapatban vajon hogy tudnak mozogni, és erre is van most már példa.
2: Ugye fontos, hogy tavaly még távirányítóval, autonóm módon tették ezt, ma meg távirányítás nélkül saját maguk kezelték a labdát, és zajlott a foci meccs. Asztali tenisz volt, kickbox, súly, emelés, és hagyományos kínai tai chi is zajlott. Rengeteg videót láttunk a Facebookon, ahol ennek a bemutatói vannak, tényleg brutális fordulatokat láthatunk, mondjuk a néhány évvel ezelőtti Sose lesz ebből semmi című történetekből, amik szintén robotok voltak. És a legizgalmasabb kihívás az a 31 darab szenáriáló alapú gyakorlati feladat volt, amelyben igazi helyszínek voltak, többek között szimulált környezetek, mint valódi gyárakban hogyan tudnak munkafeladatot végezni, vagy szállodákban, házakban hogyan tudják ezek a robotok a különböző hétköznapi feladatokat az ember helyett elvégezni. Volt itt ruhahajtogatás, szobatakarítás, csavarbehajtás, vagy éppen katasztrófavédelmi funkció, az tűzoltás is.
4: Bizonyára egy-két olyan hivatás vagy szakma van, ahol az embert védve veszélyes környezetben egy robotnak a használata mindenképpen biztonságos, de hát nem tudom, bennem azért felvet néhány kérdés, hogy a ruhahajtogatást is robotnak kell lesz-e megoldani a jövőben, az azért már szerintem túlságosan kint van a komfortzónánkból.
2: Ugye egy talán, amikor összegezni akarják a szakértők, azt már elmondhatják, hogy egyre gyorsabbak és egyre masszívabbak lehetnek a fizikai gyorsaság, fizikai erő szempontjából a robotok, de még a kéz, az emberi kéznek a lemásolása, ugye volt ilyen, hogy babszem válogatásos feladat, ezeknél nem voltak teljesen
4: homopipőke örült volna
2: igen,
4: neki
2: toppan annak. Toppan a robotok, úgyhogy ebből a szempontból itt még a kéz mozdulatok esetében igazán izgalmas, hogy még van mire fejlődni, lehet, hogy jövőre már ezen is túl lesznek, kíváncsian nézzük az eredményeket, majd meghökkent, hogy egyszer majd vettünk ilyen vegyes ember, humanoid robot, nem tudom, távfutást. Izgalmas lesz. 11:23 perc, megyük is tovább, ebben az órában is egy témával szeretnénk folytatni. Mindenképpen célunk az, hogy megmutassuk azokat az gyűjtéseket, amelyek a környező részekben bennünket is érintek, mint a Kárpát-medencén jelen vannak. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 16 éve szervezi az iskola gyűjtési a nagy akciókat országszerte, de idén nem csak a tanszereket gyűjtenek, hanem kimondottan az évközben lévő lemaradott gyermekek esetében szeretnének fejlesztési projekteket is biztosítani. E kapcsán beszélgetünk majd, ha minden igaz, vendégünkkel.
4: Aki nem más, mint Fekete Dániel, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtése és kommunikációs igazgatója.
2: A háttérben egy igazi régi sláger bikini, mielőtt elmegyek, 11:23 perc a különködés péntek adása, itt az FM 92.1-en.
5: На Радіо Пульс FM.
6: Реклам.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
8: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття,
6: Деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилю.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora, szóval 11 óra 31 perc van, és ahogy ígértük, szeretnék egy kapcsolással menni tovább.
3: A vonal másik végén köszöntjük Fekete Dániát, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját. Szóval nyíznám én az eszkó, Dániel Fekete, direktor fundraisingo ta kommunikáci uhorszkai ekumenicsnai službe dopomohé. Köszöntjük műsorunkban, hall le bennünket.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskola kezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítsége, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
4: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskola kezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskola kezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Hát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskola kezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani, az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járuljanak hozzá, segítsenek.
2: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában, mit jelent ez?
4: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményén keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni gyerekeknek.
2: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
4: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlók elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni a gyerekeket.
2: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
4: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy ilyen mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érezkedett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és azt, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett. Ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
2: Országos programról beszélünk egy országos szervezet esetében. Hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén? Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan mintegy 40 intézményben segíti a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Nagyon fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát egy intézményhálózatot tartunk, egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szántak ránk, és beszélgethetünk a témáról, és a hallgatóknak felhívjuk a figyelmét, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet a segélyszervezet.hu weboldalon minden információt megmutatta a hallgatóknak, az érdeklődnek erről az akcióról és erről a gyűjtésről. Sok erőt és áldást kívánok az illetőkre, munkájukra.
4: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallották.

0: 92.1.
1: Nem hányszor elmet bír még el a napon.
0: Púzus Rádió.
1: Watermelon Sugar.
2: Perc van, hölgyeim, és lassan kerekítenünk ezt a mai három órás műsort, a hétünk végéhez érkeztünk, és a, talán kicsit a nyarunk végéhez is. De azért a napgondatát mindenképpen mondjuk el.
3: Ami a mai napon Márton Árontól származik, mert hogy 1896-ban 130 éve ezen a napon született, és a gondolat tőle így hangzik. A baj és az aggódás megoszlik, viszont az öröm megsokszorozódik a népes család tagjai között.
2: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom. 095-600-807, 095-600-807. Mindenkinek köszönjük szépen az elmúlt heti figyelmet, és külön köszönjük, hogy velünk tartottak. A pénteki adásunk azért is egyfajta búcsú, mert a nyártól kell, most a nyár utolsó hétvégétől kell búcsúzni, mert a hétfő még mindenképpen a nyár lesz.
3: Abszolút, még arra visszajövünk.
2: Igen, 36 fokos hőmérséket az is hozhat ez a mai forróság. Lehet, hogy még holnap is, de a hétvégén azért egyre hidegebb és hidegebb lesz majd. Az időjárás úgy tűnik, mintha előbb-utóbb vajon beérik és megérkezik majd az a várva várt ősz.
3: Igen, majd Petőfi Sándorra fogunk sokat gondolni.
2: Jövő héten viszont hétfőn még valóban 30 fok felett időjárással, viszont kedden, illetve azat már csak 26-27-28 fokos hőmérsékletekkel találkozunk, és a hajnali lehűlések is jelen lesznek. 10-13 fokos hidegben lassan be kell zárnunk a nyáron szellőzésre hagyott ablakokat itt az ősz közelettével.
3: Meg reggel egy kis vékony kabát kell lesz majd a suliba elindulni.
2: De addig is tartsunk ki, legyünk a hétvégén nagyon feltöltő programokkal tele, legyünk, akár strandolhatunk még, mert azon ez a kis meleg még mindenképpen tartja magát, úgyhogy a hétvégén élvezzük a nyár utolsó napjait, utolsó estét is töltődjünk majd. Ha Isten megtartja, akkor velünk hétfőn találkozhatok majd 10 és 12 óra között a különkedés hétfői adásával, és majd itt a 92.1-en a nap 24 órájában a háttérben a Charlie énekel, lesz pedig Néz az ég felé búcsúzóásként. Ezzel búcsúzok a szerkesztők, Góla István.
3: És Bírta Zoltán.
2: Istenem, a viszonthallásra. Sziasztok!

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizet.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engednie a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású, amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az e-heti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Második napja szinte folyamatos a légiriadó Kijevben és Kijev megyében. Az orosz erők továbbra is támadják Kijevet és a környező Kijev megyét. A térségben már második napja szinte folyamatosan szól a légiriadó. A közlés szerint augusztus 27-e éjszakája óta mintegy 40 orosz támadás érte a régiót. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyes civilek és támadások következményeinek felszámolását figyelve figyelmen kívül hagyják a biztonsági előírásokat. Emiatt már civil sérültekről és halálos áldozatokról is érkeztek hírek azokon a helyszíneken, ahol jelenleg is zajlik a károk felszámolása, közölte a DSNS. Ezen kívül orosz támadásban megsemmisültek a Nova Posta válogató központjai Szumiban és Kijev megyében. A Nova Posta közlése szerint minden munkatárs életben van, jelenleg a támadás következményeinek felmérése zajlik. A vállalat közölte, hogy a megrongálódott küldemények teljes bejelentett értékét megtérítik az ügyfeleknek.
4: Росіяни продовжують нещадний терор Київщини та Києва.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 серпня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Munkamegbeszélést tartott a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője a járás kistérségeinek polgármestereivel. Az új tanév kezdet előtt az oktatási intézmények felkészültségét, valamint a kistérségek előtt álló legfontosabb feladatokat tekintették át. Kiemelt figyelmet fordítottak az iskolai étkeztetési rendszer reformjára is, mint ezt Viteli Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője közölte. Továbbra is prioritás, hogy minden oktatási intézményben minőségi, biztonságos és kiegyensúlyozott étkezést biztosítsanak a gyermekek számára. Ennek érdekében folytatják az állami program megvalósítását, valamint az iskolai étkeztetéshez szükséges, megfelelő körülmények kialakítását. Az idei tanévben a Beregszászi Járás kistérségének mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményében biztosítanak étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül majd.
4: Відбулася робоча зустріч керівника Берегівської районної військової адміністрації із головами територіальних громад нашого району. Напередодні нового навчального року обговорили готовність закладів освіти до початку знань та завдання, які необхідно виконати громадам. Особливу увагу приділили реформуванню системи шкільного харчування. Важливо, щоб у кожному закладі освіти діти отримували якісне, безпечне та збалансоване харчування. Тому продовження реалізації державної програми та створення належних умов для організації харчування у учнів залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук Віталій Матій, очільник Берегівської районної військової адміністрації. Додамо, цьогоріч у школах усіх 113 закладів загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району безоплатним харчуванням буде охоплено понад 21 тисячу учнів.
3: Idén a Beregszászi járásban több mint 1300 gyermek kezdi meg az első osztályt. Mint a Turányi Jaroszláva, a Beregszászi

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Munkamegbeszélést tartott a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője a járás kistérségeinek polgármestereivel. Az új tanév kezdet előtt az oktatási intézmények felkészültségét, valamint a kistérségek előtt álló legfontosabb feladatokat tekintették át. Kiemelt figyelmet fordítottak az iskolai étkeztetési rendszer reformjára is, mint ezt Viteli Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője közölte. Továbbra is prioritás, hogy minden oktatási intézményben minőségi, biztonságos és kiegyensúlyozott étkezést biztosítsanak a gyermekek számára. Ennek érdekében folytatják az állami program megvalósítását, valamint az iskolai étkeztetéshez szükséges, megfelelő körülmények kialakítását. Az idei tanévben a Beregszászi Járás kistérségének mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményében biztosítanak étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül majd.
4: Відбулася робоча зустріч керівника Берегівської районної військової адміністрації із головами територіальних громад нашого району. Напередодні нового навчального року обговорили готовність закладів освіти до початку знань та завдання, які необхідно виконати громадам. Особливу увагу приділили реформуванню системи шкільного харчування. Важливо, щоб у кожному закладі освіти діти отримували якісне, безпечне та збалансоване харчування. Тому продовження реалізації державної програми та створення належних умов для організації харчування учнів залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив на сторінці у Facebook Віталій Матій, очільник Берегівської районної військової адміністрації. Додамо, цьогоріч у школах усіх 113 закладів загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району безоплатним харчуванням буде охоплено понад 21 тисячу учнів.
3: Idén a Beregszászi járásban több mint 1300 gyermek kezdi meg az első osztályt. Mint azt Turányi Jaroszláva, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője elmondta, az első osztályosok között egyre több a belső menekült családok gyermeke, akik a háború miatt költöztek a térségbe. Elmondása szerint a szülők a kisebb gyermekek esetében többnyire a jelenléti oktatást választják, míg az idősebb tanulók gyakran továbbra is korábbi oktatási intézményükben távoktatás folytatják tanulmányaikat, többek között Ukrajna front közeli vagy ideiglenesen megszállt területein működő iskolákban. Erről bővebben Turányi Jaroszláva nyilatkozott rádiónknak. Mint azt elmondta, évről évre növekszik a belső menekült családokhoz tartozó gyermekek száma, vagyis azoké, akik a háború miatt költöztek.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні в ефірі прозвучить богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує пастор Берегівської реформатської церкви Семере Юдит. Залишайтеся з нами.
1: Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható úrunk, áldunk és magasztalunk téged. Áldunk téged azért, mert megismerhettünk is, mert te szent Isten vagy. Áldunk téged, mert téged szerető és kegyelmes Istennek is megismerhettünk. Áldunk téged, úrunk, mert te gondoskodó Isten vagy. Mert egy gyógyító Isten vagy. Te látod a mi életünknek a sebeit. Te látod a mi hiányosságainkat. Te látod azt, hogy mire van szükségünk. És te odafordulsz a te gondoskodó szereteteddel hozzánk. Így hozzuk, Urunk, most is eléd a mi életünket. Hozzuk a magunk terheit, a magunk küzdelmeit. Hozzuk a kérdéseinket. És szeretnénk, Urunk, hogyha megértenénk azt, amiben vezetni akarsz bennünket. Szeretnénk azt, Urunk, ha megtapasztalnánk a te jelenlétedet, megtapasztalnánk a te igének megszólító erejét. Így könyörgünk, Urunk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, légy jelen közöttünk a te ígéreted szerint, nem iránk tekints, hanem önmagadra. Ha tudjunk bízni abban, hogy jelen vagy közöttünk, és megszólítod a mi életünket, formálod a mi gondolatainkat, a mi döntéseinket, a mi életünket. Így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Krónikák első könyvéből, a 28. fejezet 2. versétől a 10. versig. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Krónikák első könyvében a 28. fejezet 2. versétől a 10. versig így van megírva Isten igéje. Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt. Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lábazsámajának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. De az Isten így szólt hozzám. Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Mégis engem választott ki Izrael Istene az Úr, Atyám egész háza népéből, hogy Izrael királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házában pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izrael királyává tegyem. Valamennyi fiam közül, pedig az Úr sok fiút adott nekem, Salamon fiamot választotta ki, hogy ő üljön az ő királyságának a trónjára Izraelben. És ezt mondta nekem, fiad, Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atya leszek. Örökre megszilárdítom királyságát, ha álhatatosan teljesíti parancsolataimat és végzéseimet, ahogyan eddig tette. Most ezért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom, tartsátok meg, sőt keressétek Isteneteknek az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitoknak örökre. Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel. Mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, mai estén, mai délutánon Dávidnak az utolsó országgyűlése van előttünk Isten igéjében, amikor még a nép vezetőinek és a fiának a legfontosabb dolgokat el szeretném mondani. Azokat a dolgokat, amiket még muszáj elmondani, és vannak közöttük olyan dolgok is, amelyeket már bizonyára nem először mond el, mégis nem maradhatnak ki. Vannak olyan alapok, amik

0: Től nem lehet eltérni, és ezért újra elmondja, és újra megerősíti az ő népének vezetőit és az ő fiát ezekben a dolgokban. És elsőként, amit megfigyelhetünk, hogy önmagára tekint. Önmagáról beszél is. Az egész életéből tulajdonképpen egyetlen eseményt emel ki. Nagyon sok mindent mondhatott volna Dávid. Nagyon sok mindent mondhatott volna maga életéről, hogy kicsoda ő, hogy mit ért el, hogy milyen hatalmas király volt. Elmondhatta volna, hogy tulajdonképpen az ő uralkodása alatt mennyit változott az ország, hogy megalapozta tulajdonképpen az országot, hogy ne szövetséges törzsek legyenek, hanem egy egységes ország, egy közös fővárossal. Ő az a király, aki tényleg mindenki elfogadott, akinek az életében a nép élete is felvirágzott, gazdagodott az ország, növekedett. Felsorolhatta volna azt, ahogyan és amiben ő hűséges volt. Elmondhatta volna azt, hogy amikor az Isten megbízza őt ezzel a feladattal, akkor mennyi ideig még üldözésben kell élnie az életét, de ő azokban az időkben is hűséges marad, azokban az időkben is bízik az Isten ígéretében, és rábízza az Úrra, hogy egyengesse az ő útját. Felhozhatta volna azt a sok zsoltárt, imádságot, amit az ő nevéhez tudunk kapcsolni, hogy mennyi minden van, ami az ő életében az Isten dicsőítette és magasztalta. És mindezek helyett azt emeli ki, ami nem sikerült. Egy olyan tervet, amit aztán nem vitt véghez és nem valósított meg. Pedig olyan jó tervnek ígérkezett, templomot építeni az Istennek. Bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy valahol ez Dávid életének egy kudarca. Valami, amit nem sikerült, és mégsem kudarcként beszél róla. És nem is panaszként adja elénk. Ahogyan olvasok az igét, akkor nem azt látjuk, hogy úgy beszél erről a tervről és annak a nem megvalósulásáról, minthogyha valamit ő elmulasztott volna, vagy sikertelenségként érné meg. Elmondja azt, hogy megvolt a terve, de az Isten az, aki nem engedte ezt. De mégsem felrója azt az Istennek, hogy miért nem engedte meg, pedig neki olyan jó elképzelése van. Nincs vád az Isten felé. Egyszerűen csak innen indítja el az ő beszédét, az ő életének a bemutatását, hogy volt ez a nagy terv, amit az Isten nem engedett megvalósulni, ezt elénk adja, mint tény, amit ismerhettek a népnek a vezetői. Elmondja, benne van ebben az, hogy egy nagy király ő, akinek ha az uralkodására visszatekintünk, nagyon sok mindent el lehet mondani, de mégsem tökéletes. Nem minden sikerült az ő életében. Nem minden úgy történt, ahogyan azt ő elképzelte volna. És talán, ha elkezdjük tovább elemezni az ő életét, vagy ott abban a helyzetben, ha a nép vezetői sorra vennék, vagy vették volna Dávidnak az életét, még nagyon sok mindent sorolhattak volna ebbe a kategóriába. Ami nem sikerült, vagy amiben nem volt hűséges, amiben nem állt meg. És mindezeket Dávid felvállalja, és azzal folytatja, mégis engem választott az Úr, hogy az ő népének királya legyek, és valamiért az én fiaim közül Salamont. Amikor összehívja a nép vezetőit egy utolsó országgyűlésre, akkor nyilván biztosítani akarja az ő trónját, az, hogy az ő trónján, az ő uralkodásában az következzen, akit ő elképzelt, és az Salamon. De nem arra hivatkozik, hogy nézzétek meg, hogy én milyen jó király voltam, nézzétek meg, hogy én milyen nagy király voltam, mennyi mindent vittem véghez az országnak az érdekében, hát ezért lássátok meg, hogy milyen jó lesz, ha az én fiam fogja folytatni az uralkodást. nem a saját erejére hivatkozik, hanem az Isten tervére. És ebben, testvérek, benne van az, hogy elismeri a saját hibáit, elismeri a saját gyarlóságait, tudja azt, hogy honnan választotta őt ki az Isten. Emlékszik rá, amikor az Úr maga mondta neki, hogy hát onnan a Júnyány mellől hívtalak el. Én voltalak az, aki megszólítottalak pásztorként, és királysággal ajándékoztalak meg. Benne van ebbe az, testvérek, hogy nem minden tervem sikerült. Mert voltak olyan elgondolásaim, amelyek nem egyeztek meg az Isten elgondolásaival. Mert nem úgy gondolkodom, ahogyan az Úr gondolkodott. Nem vagyok tökéletes. Ott vannak a gyarlóságok az életemben. Azt mondja az ige róla, háborúskodó ember voltál, sok vért ontottál, és ezért nem építheted fel a templomot. De hát milyen háborúkról van szó? Hát ez Úr küldte ezekbe a harcokba. Hányszor olvassuk azt, hogy az Úr az, aki győzelmet ad Dávidnak. És most felrólja neki, hogy ezekben a harcokban ott volt, és ezért megakadályoz valamit, valamit, amit ő szeretne az Úrért tenni. És testvérek, ebben is látszik, hogy nem felrólja az Istennek azt, hogy ő vezette egy úton, most pedig ezért megakadályozza valami másban, hanem elfogadja azt, hogy ez volt az ő feladata. Ez volt az ő Istentől rendelt útja, hogy ő úgy legyen királya Izrael népének, hogy ő egyesítse az országot, hogy ő megküzdje ezeket a harcokat, és az ő fiának lesz majd az a szolgálat, az az Úrtól elrendelt útja, hogy felépítse. Felépítse a templomot. Elfogadja ezeket a feladatokat, ezeket a beosztásokat az Istentől alázattal, és ezt helyezi oda a nép vezetői elé. És azt mondja, valamiért mégis engem választott, és valamiért mégis az én fiamat választotta. Hát lehet, hogy lett volna alkalmasabb ember. És testvérek, nem tudom, ott voltak-e a szerda esti evangelizációs alkalmon, ott megszólított egy gondolat, és ahogyan olvastam ezt a mai napi igét, újra megerősítette bennem az Úr ezt a gondolatot. Ott Ábrahám kiválasztásáról volt szó, és arról, hogy emberi szempontok szerint mennyire nem a legalkalmasabb ember volt Ábrahám. Hát mennyivel jobb embert is választhatott volna az Isten. Választhatott volna valakit, aki minden tekintetben gazdag, akinek biztos családja van, aki fiatal, aki életerős, de még azt az Ábrahámot is, akinek egyetlen gyermeke sincs, aki már előre haladott a korban, még őt is kivezeti minden kapcsolatából, mindenéből, lenullázza, úgymond az ő életét, és innen szólítja meg, és indítja el, és teszi azt az ígéretet, hogy áldássá leszel. És a maga idejében így szólítja meg Dávidot is. Dávid, aki abban a helyzetben, amiben volt, legkisebb fiúként ott a nyáj mellett, nem volt emberi szempontok szerint semmiben sem különleges. Sőt, arra sem tartották méltónak, hogy egyáltalán oda hívják, hanem majd a prófétának kellett kérdezni, hogy hát nincsen másik fiú, nincsen még valaki. Az abszolút nem alkalmasak közül választja el és hívja el az Isten arra, hogy az ő egész népének királya legyen. És ahogy ki is emeli az igében, hogy egész életében az legyen. Nem távolodik el az Istentől, ahogyan Saul életében látjuk, hanem az egész életében, az Isten vezetésében van. És ezt a vezetést kívánja továbbadni az ő fiának. És hadd mondjam azt, hogy mi, akik összegyülekezünk újra és újra az Isten igéje körül, hát mi is épp erre vagyunk kiválasztottak. Krisztusban mindannyian, a magunk gyarlóságával, a magunk elesettségével, magunk hiányosságaival, azokkal a terveinkkel, amelyeket aztán nem vittünk véghez, még a mulasztásainkkal, és minden hibánkkal együtt is, A Krisztusban arra vagyunk kiválasztva, hogy az Isten áldásának a hordozói, a képviselői legyünk. A magunk helyén, a magunk feladataival, ahogyan Dávid az élete végén visszatekintve meg tudja fogalmazni azt, hogy ez volt az én feladatom, ez volt az én szolgálatom az Isten előtt, és ezt cselekedtem. És így cselekedett rajtam keresztül az Isten. És a továbbiakban pedig majd az ő fia fogja betölteni. És nagyon fontos intéseket helyez a nép vezetőjének a szívére és Salamonnak a szívére. Ezt olvassuk a 8. versben. Most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom, tartsátok meg, sőt, keressétek Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Elmondja, visszatekintve a saját útját, és azt mondja a népvezetőjének, hogy ti se akarjatok más utat, mint amit az Isten jelöl ki a számotokra, a nép számára. Arra hívja a népnek a vezetőjét, hogy amikor majd ő meghal, és új királyra lesz szükség, akkor ne akarjanak más utat választani. Ne mondják azt, hogy majd mi jobban tudjuk, hogy ki fog bennünket vezetni, majd mi jobban tudjuk, hogy ki lesz a jó király, mert bizonyára Salamonról is sok minden rosszat el lehetett volna mondani. Lehetett volna ellene érvelni. De nincsen érvénye mindezeknek, hiszen az egyetlen érv, hogy az Úr őt választotta ki. És hogy miért az az ő bölcsességében van elrejtve, de az Úr őt választotta ki erre a feladatra. És azt mondja ezeknek a vezető embereknek, hogy ti tartsátok meg, sőt, keressétek az Úrnak a parancsolatát. Tartsátok meg azt, ami már ismert előttetek. És nem véletlenül mondja el épe ezt, hogy az Isten kiválasztotta őt, és kiválasztotta Salamont, hogy utána az ő trónján üljön, sőt, ehhez ígéretet is fűzött. Testvérek, nekünk is szól ez a felszólítás, hogy amit már ismerek az Isten igéből, amit már ismerek az Isten akaratából, a magam életére nézve, azt tartsam meg. Sőt, hadd kérdezzem meg az Isten igéje bűnbánati alkalmon, hogy megtartom-e azt, amit már tudok, amit már ismerek, amit talán már régen kijelentett az Isten, csak elhalványodott bennem, mert nem fordítottam rá elég figyelmet. Nem akartam meghallani, mert nem egyezett az én akaratommal, mert nekem voltak terveim, és az Isten valami mást mondott. Megtartjátok-e? Megtartjuk-e azt, amit már ismerünk? Nagyon sokszor jövünk keresztjén emberekkel közösségében azzal a problémával egymáshoz, hogy amikor nem hallom, amikor nem értem, hogy mit akar az Isten mondani, amikor szeretném, hogy utat mutasson, és mégsem látom az irányt. De kérdezzünk meg, egy lépéssel lépjünk hátra, és tegyük fel a kérdést, hogy mert amit már tudunk, amit már ismerünk, azt vajon megtartjuk-e? És utána következik az, hogy sőt, keressétek. Ne elégedjetek meg azzal, amit most ismertek az Istenből. Ne elégedjetek meg azzal, ahova most elvezetett, hanem keressétek, mert szükséges, hogy ott legyen a növekedés, ott legyen a fejlődés az életünkben, mert a jövő az Isten kezében van, és még nagyon sok minden kérdést fog elhozni a mi számunkra, de mi keressük benne azt az utat, amit az Isten akar nekünk kijelölni. Az Úr parancsolatait keressük, ne a magunk bölcsességére vagy magunk eszére akarjunk támaszkodni, ne a magunk erejéből akarjuk megoldani mindezeket. És nagyon nagy figyelmeztetése az is az igének, hogy ha megtaláltuk ezt az utat, akkor pedig ne akarjuk felülírni. Ha az Isten kijelentette Dávidnak, kijelentette Salamonnak, az ő népének, hogy az ő kedve szerint való következő király Salamon, akkor ne akarjanak más utat választani. Ha már kijelentett valamit az életünkből, akkor csak azért, mert a mi kívánságaink, vagy a mi elképzeléseink más irányba mutatnak, azért ne tegyünk úgy, mintha meg se mondta volna az Isten, mintha meg se hallottuk volna. Tartsátok meg, sőt, keressétek újra és újra. És azután Salamonhoz szól, és őt is a helyére állítja. És arra hívja, hogy nem olyan intelmeket mond neki, hogy hogyan lehet nagy király belőle, hogyan lehet belőle erős uralkodó, hanem arra inti, hogy bár téged kiválasztott az Isten erre a feladatra, kiválasztott arra, hogy király légy, de nem te vagy a legfőbb, hanem az Isten maga. És két intelmet hadd emeljek ki ebből. Ismerd meg, és szolgálj neki teljes szívedből. Tudd, hogy ki az az Isten, aki elhívott téged. Tudd, hogy milyen ez az Isten. És minden körülmények között ragaszkodj ehhez. Hogy az Isten jót tervezett az életünk felől. Hogy az Isten elhívott az ő szolgálatába. Hogy az Isten megváltott gyermekeként kiválasztotta arra, hogy az ő áldásának hordozója legyek ebben a világban. Ilyen Istenem van. És szolgálj neki teljes szívedből. Legyél így, király, hogy szolgálj az Istennek. És hadd mondjam azt, hogy legyél úgy ott egy gyülekezetben, elöljáróként, akár tisztségben is, presbiterként, vagy bármilyen másként, akár egyszerű gyülekezeti tagként, aki a hitben előtte jár másoknak, úgy legyél elöljáró a hitben, hogy szolgálj az Istennek teljes szívből. Mert ha keresed, megtalálhatod. Oda helyezi Dávid Salamon elé az áldásnak az útját. Ha keresed, megtalálhatod. Van lehetőséged. Nekünk Krisztusban van lehetőségünk az Istenhez menni, az életünknek bármilyen pontján. És ott van a Jézus Krisztusnak az ígérete. Veletek leszek minden napon. Minden napon a világ végezetéig. Mindig bízhatok abban, hogy az ő jelenlétében élhetem az életem. Lehetek akár mélységben, lehetek tanástalanságban. Hibázhatok. Mindezekben ott van velem az Isten, és nem akar elhagyni. Ismerd meg, és szolgálj neki teljes szívvel, szól ugye Salamonnak. Ha keresed, megtalálhatod. Bízzunk ebben az ígéretben, hogy nincsen olyan élethelyzet, amiben nem találhatjuk meg az Istent. Hogyha az a szívünknek a vágya, hogy valóban megkeressük, és az ő akaratára támaszkodjunk. És oda helyezi Salamon elé nem csak az áldás, hanem mondjuk így az átoknak az útját is. Ha elhagyod, félreállít. Dönthet az ember úgy, hogy neki nem kell az Istennek az útja. Dönthetek úgy, hogy én majd jobban tudom, és én a saját kezembe veszem az irányítást. Fordíthatok hátat az Istennek. És láthatjuk Izrael országának az életében, hogy amikor elfordulnak az Istentől, akkor ott is van ez az Isten nélküliség, ez az átok az életükben. És lesz ketté szakadt ország, és lesz fogság, és lesz az országnak egy óriási része, aki nem tér vissza a fogságból. Mert nem az áldásnak az útját választják, mert nem az Istennek az útját választják. Mert azt gondolják, hogy ők jobban tudják. Mert nem akarják sem megismerni, sem megtartani azt, amit az Isten parancsol, és végképp nem akarják keresni. Hát hadd helyezze az Isten ezen a napon elénk, ezen az esti alkalmon, elénk az áldásnak és az átoknak az útját. Lehet az Istent keresni, és ha keressük, akkor megtalálhatjuk, és lehetünk az ő kiválasztásának része, és lehetünk áldás hordozói ebben a világban, és ragaszkodjunk ehhez. Ismerjük meg, emlékezzünk rá, tartsuk meg az ő parancsolatait, és szolgáljunk neki teljes szívből. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, mert most is elénk helyezted az áldásnak és az átoknak az útját. Mert látjuk, Urunk, a te igédből, hogy ha nélküled próbálunk elindulni, ha magunk akaratát akarjuk érvényesíteni a tieddel szemben, akkor az az átoknak az útja. De olyan jó, Úrunk, hogy te megerősítesz bennünket abban, hogyha keresünk téged, akkor megtalálhatunk. Hogyha a te útadon akarunk járni, akkor te megszólítasz bennünket, te vezetsz bennünket. Sőt, ha elbukunk, akkor újra és újra felemelsz és helyreállítasz. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban lehetünk az áldásnak a hordozói, lehetünk részesei az örök életnek. Adorunk, hogy ebben tudjunk megerősödni. És valóban, ha tudjunk megvizsgálni a magunk életét, és meglássuk azt, amit már megismerhettünk te belőled, és amit már megismerhettünk abból az útból, amit te szánsz a mi életünknek. Hála legyen neked, Urunk, hogyha már látjuk azokat a feladatokat, amelyekre bennünket hívtál el. Adj nekünk, Urunk, ehhez alázatot, hogy a te parancsaidat teljesítsük, hogy teljes szívvel neked szolgáljuk. És te légy az Urunk, aki ha te szent lelkeddel vezetsz az előttünk álló döntésekben és kérdésekben is. Hadd tudjunk alázattal megállni előtted, és meghallani a te szavad akkor is, hogyha te nemet mondasz valamire. Akkor is, hogyha neked más a terved, mint amit mi elterveztünk és elképzeltünk önmagunknak. Hadd tudjunk bízni abban, hogy a te gondolataid és a te utaid magasabbak a miénknél. Így formálj bennünket, Urunk, egyenként és közösségként is a te alázatos szolgáiddá, akik a te utadon járnak, és akik áldást tudnak vinni a maguk családjának, munkahelyének, bármilyen életközösségének az életébe. Hadd legyünk, Úrunk, valóban a te áldásodnak a hordozói. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Amen.
1: Istentől megáldott békés estét kívánok mindenkinek.
2: Tisztelt rádió hallgatóink! Az Üzenet című műsorunkban ez alkalommal bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a beregszászi református templomból. Igét hirdetett Szemere Judit református lelkipásztor.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семера Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

Cool and the Gang, Cherish. És most egy Shaka Tak sláger következik ezúttal egy újra gondolt verzióban. Egy kis jazz funk hangulat, egy kis modern lendület, és már is érkezik az Invitation.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engednie a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatal kor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az eheti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Musik. Hulkahu, hulkahu, hulkahu, hulkahu, hulkahu, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy keselyű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskeselyű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskeselyű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyjai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s

0: Jövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan továbbúszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát halált valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős párga, azzal éjfélnek mind a két kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de egy óra kettő alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, s 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szép szerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
1: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
0: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
1: Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
0: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
1: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
0: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
1: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
0: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
1: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
0: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják is, mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
1: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat! Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
0: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7-et 7 ország ellen.
1: Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyi tehetett ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt négy aranyos bársonyos hintó. Mind a négy hintó elé hat ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor hencidától boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a Pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, és mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húz ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja Pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment Pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti Pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte Pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hej, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament Pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult Pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz, azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémántvárba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiálltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz négy fekete paripát. Ez a négy paripa, négy leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a négy leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodja, míg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a négy ló gyönyörűséges szép négy leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a négy leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked, ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Jaj, Istenem, hát hogy lehet ott tartani? Hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s tövéről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg. Hogy lőtte volna meg? Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szalad oda Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Ва, и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat. És

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.